se nyame ahyeda nya brɛ boapa abɔne nneɛma a wɔpɛso ɔbɔ nyinaa nyankopɔn yɛ ne nyinaa.